0: Lamacsun rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
3: Aztán, amit szeretnétek, azt már utólag is hozzáadhatjuk valahogy, amit bármit mondanátok. Sziasztok! Szerda dél van, a Lamacsun Rádiót hallgatjátok. Ez a Lamacsun Presents című műsor, ahol mindenféle megjelenést, újdonságot mutatunk be. Én Bettina vagyok a rádió oldaláról, és itt van velem a Kortárs Ékszerhét Budapest, és itt van mindenki a szervező csapatból. Megyünk egy kört név szerint. Seprényi Georgina.
4: Sziasztok!
3: Tengely Nóra.
5: Sziasztok!
3: Bíró Zsófia Gizella.
6: Sziasztok!
3: És Roskó Mária.
7: Sziasztok!
3: Sziasztok! Szerintem ilyen bemelegítésnek meséltek magatokról, így mindenki, ki miben van, aztán pedig az ékszerhétről. És akkor majd így mélyebben megyünk bele. Ki szeretné kezdeni? Mindenki sorra fog kerülni.
6: Talán a legidősebb tagunk.
4: Jó, én Tengely Nóri vagyok, és ékszertervező, ékszertervezéssel foglalkozom a gyakorlatban is. Egyedi megrendeléseket, illetve saját kreációkkal foglalkozom, és ez már a hatodik alkalom, hogy a szervezésében, úgyhogy minden évben egyre izgalmasabb a programunk. Próbálunk minél színesebb palettát nyújtani a közönségnek, egyrészt a szakmainak, másrészt pedig az érdeklődőknek, a külsős érdeklődőknek.
3: Menjünk akkor jobbra, nektek jobbra.
6: Igen, hát azt hiszem én követem Nórit a sorba. Én is így pár év után keveredtem csak bele az ékszerhét szervezésébe. Én is egyébként alkotó vagyok, saját ékszereket is készítek, de hát az életünknek egy nagy részét azt hiszem, hogy ez az ékszerhét teszi ki. Úgyhogy körülbelül úgy, a nyár az, amikor már nagyon belendül, és már szinte csak ezzel tudunk foglalkozni. Most jelenleg négyen vagyunk szervezők, és van pár olyan segítőnk, aki így rövidebb távon, de azért besegít a szervezésbe, vagy a háttérmunkálatokba, mint például a grafikusunk az egyik, meg vannak állandó fotós, meg fordító munkatársak is.
3: Uh-huh. Marci?
8: Én bölcsészből lett ékszertervező vagyok. Érdekes kombináció, de talán ez néha látszik a munkáimnak a hátterén is. Tavaly csatlakoztam a csapathoz, de már régóta figyeltem a munkájukat, és nagyon izgalmasnak találtam, úgyhogy örülök, hogy végre én is része lehetek. Dél-Koreában élek most egyébként, csak hazajöttem erre a nyárra, meg akkor maradok is még az ékszerhét szervezésére, és utána megyek vissza.
3: Na hát örülök, hogy itt vagytok. Amúgy mindenki itt van a stúdióban, úgyhogy szuper élőben beszélgetni. Gina, így végül, de nem utolsó sorban.
4: Én ékszerészként és ékszerbecsüsként végeztem, most pedig a Metun hallgatok dizájnkultúrát, és én amióta csak belekeveredtem ebbe az iparágba, azóta távolról néztem a lányokat, hogy szerintem hiányfotó, amit így csinálnak minden összel, immáron 9. alkalommal, és tavaly csatlakoztam abban a formában, hogy segítettem a háttérmunkálatokba, és idén már teljes gőzzel a csapatot erősítem, amit nagyon köszönöm.
3: Na, már több mindent érintettetek, még azt így elmesélitek, hogy ki, hogy van-e ilyen fix feladat, hogy ki mit csinál amúgy a csapaton belül, vagy mindenki mindenfélét?
4: Mindenkinek vannak erősségei, amit ki szoktunk használni. Marci fordító ereje szerintem elengedhetetlen a csapatban, illetve a Nóri meg a Marci nagyon erősek a kreatív szövegírásban, sokszor támaszkodunk rájuk ebben. Zsófi pedig a mindennek az átlátója szerintem, tehát hogyha a Zsófi nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne összerenteni így minden.
9: Így van, a Gina pedig kezeli az összes média platformunkat, és egyébként pedig teljesen szétoszlanak a feladatok, mert igazából annyira adhok jellegű dolgok jönnek be, főleg most az utolsó időszakban, hogy szerintem teljesen az van, hogy úristen, kinek van egy picit több ideje, ki tud több gondot fordítani bizonyos feladatokra, úgyhogy ez szerintem most például a Zsófi nagyon tartja a grafikusunkkal a kapcsolatot, és ő az, aki az egészet közvetíti felénk, és aztán próbálja szűkíteni, hogy ne kelljen annyi dologra figyelni, szóval, hogy így teljesen változó. De vannak igen alapvető erősségek, és aztán ezen felül pedig minden más.
6: És tök vicces, én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen organikusan működik a szervezés, mert hogy furcsa, mert amúgy biztos sokan azt hiszik, hogy ez nem működik, de hogy elég demokratikus szerintem, szóval hogy azt szokott lenni, hogy kb. Mindenki tudja, hogy mi az, amit neki kéne csinálni, akkor több-kevesebb sikerrel megcsinálja mindenki, amit neki kell, és egyébként meg nagyon ritka az, hogy véletlenül valamit egyszerre csinálunk meg, és akkor erről így az mondjuk egy kicsit felesleges, de általában az van, hogy mindenki megcsinálja, amit neki kell, és nem marad el semmi, azt hiszem.
8: De ugye mindenki tud mindenről, és mindent együtt döntünk el.
2: Uh-huh. És akkor mondtad, hogy immáron 9. éve van Cégszerhét. Meséltek a kezdetekről, vagy mikor, hogy
9: az
2: honnan?
9: Az alapító csapat ugye 9 évvel ezelőtt fogadt ebbe a nagy fába, akkor vágtak fejszéjét, és az ő alap küldetésük az volt, hogy a magyar ékszertervezőknek biztosítsanak megjelenési lehetőséget. Ez akkor még egy rövidebb program volt, tulajdonképpen egy estés kiállításról szólt, és azért is volt akkoriban még a neve Ékszerek éjszakája, talán a legtöbben így hallottak róla korábban. Viszont ez az évek alatt kinőtte magát egy ilyen soknapos, sok helyszínes programmá, és amikor mi 3 évvel később átvettük a akkori szervezőtársakkal tőlük a stafétát, akkor megpróbáltuk kinyitni a nemzetközi kapukat, és megpróbáltunk a nemzetközi pályázattal egy ilyen intenzív vérkeringésbe bekerülni, és végtére is ehhez képest már mindenféle egyéb programot próbálunk bevonni így az Ékszerhét programjai közé, hiszen nem csak a külsősöknek, tehát már nem csak az a lényeg, hogy az érdeklődők vagy a szélesebb közönség megismerje, hanem hogy minél tartalmasabbak legyenek ezek a programok, és ezért próbálunk maguknak az alkotóknak is ilyen programokat szervezni, ez most workshop vagy előadás formájában, ugyanakkor pedig ebben az évben lesz egy ilyen extra program is, hogy
2: megszólítva érzem magam.
9: Igen, hiszen Betty, te fogod tartani azt a programot, ami a nemzetközi kiállítás.

0: nagyobb érdeklődés fog, és sokkal több megértés fogja fogadni magát a kiállítást, és talán nagyobb igény is lesz arra, hogy a későbbiekben minél több viselőt szerezzünk, hiszen az lenne fontos, hogy az emberek merjenek viselni különleges és izgalmas ékszereket, mert hogy a kortárs ékszerek valójában ez a lényege, hogy üzenetet közvetítsen, és hogy egy kommunikációs eszközként lehessen használni.
1: Na igen, ezt most jól így fűzted tovább ezt a gondolatot, mert akartam is kérdezni, hogy így kortárs ékszer, nem tudom, mik a tapasztalatok, vagy hogy érzitek, hogy ez egy milyen műfaj, vagy mizu van ezzel?
2: Szerintem még egy picit érdemes tisztázni magát a fogalmat, mert hogy megosztanak a vélemények arról, hogy a kortárs mit jelent, hogy jelenteti azt, hogy a mai élő alkotók összessége által létrehozott munkák. Viszont ahogy a kortárs táncban is, vagy a kortárs műszerben is, ez jelenthet valamiféle ilyen többlet értéket is, tehát hogy valamilyen stilisztikai, olyan tartalom, ami miatt ez valami más, egy szűkebb kategória, mint csak a most élő művészek által létrehozott munkák. Hát Magyarországon szerintem tényleg az utóbbi egy évtized az nagyon sokat elsül ezzel a rendezvényel, nagyon sokat jelentett, és egyre többen ismerik ezt a műfajt, viszont azért inkább Nyugat-Európában sokkal ismertebb, így a skandináv országban vagy Németországban. Már régebb volt tett, mert ugye a 60-as évektől kezdve találkozhattak az emberek ezekkel a típusú ékszerekkel, amikor is már nem a nemes fémnek, vagy a drága köveknek az értéke volt ezeknek a tárgyaknak az értéke, hanem inkább a tartalom volt a fontos, vagy hogyha valamilyen különleges anyag volt benne, akkor az anyagnak a anyaghoz kapcsolódó háttértudás vagy tartalom az, ami kiemelt őket. Úgyhogy most még azért előfordul az, hogy egy-egy kiállításon mondjuk nagyon csodálkoznak azon, hogy valami nagyon furcsa olyan anyagból van, akár nem tudom, műgyantába foglalt

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Grazie a tutti.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Zavartórádió.
1: Na mi van még?
2: Geri, szerinted az almáspit és békanő cisszen vagy sziszen?
3: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
4: A Lama Csun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show.

0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu/donate oldalon.
1: Lamacsun.
2: Igen!

Hey, hello kedves Lamacsun Rádió hallgatók, ez itt a Disco Tonic, mint minden kedden 4-től 6-ig, velem Vudu Duduval, ma is mindenféle izgalmas bakelit lemezt hoztam. Voltam múlt héten meg de Marco és Menájtresz koncerteken, onnan is hoztam lemezeket, és mindenféle szokásos tördolgok, és a többi. Jó hallgatózást, Lamacsun Rádió, Disco Tonic minden kedden, innen a Pók büféből élőben. Szia mama! Otthon hagytam a pendrive-omat, úgyhogy van nincs intro.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepé, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: With my dad, mom, sister and grandpa.
4: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
3: Jalal, én Seydoun. Seydi...
4: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg, vagy edd meg.
5: Zamatos, mint a lahmacsun.
0: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!

0: child was probably 20 years old when the village was...
1: Ez a Lamecsó hangja. Lamecsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamecsó Rádiót az italműhely támogatja.

Battu la vache, felolvasás, betűleves, lefegyelés, felolvasás, lefegyelés, betűleves, betűevés, betűevés, elmerülés. Elmerülés, polipokkal, pingpongozás, víz alatti, levesevés, felolvasás. Betűevés, polipleves, megmerülés. Polipleves, megmerülés. Polipokkal, keringőzés, mélylevesben, balettozás, polipleves, felolvasás, lefegyelés, lefegyelés, betűpalett, úszóbetűk, úszóhártya, lefegyelés, lefegyelés, megmerülés. Betűnyelés, betűnyelés, betűnyelés. Szózsíradék nem is kevés, szózsíradék nem is kevés. Szólevesek, mondathártya, zsíradékok, fölszívása, szivárványa, szivárványa, szivárványa. Fölszívása, fölszívása, lefegyelés, lefegyelés, nem is kevés. Betű, betű, betűzetlen szólevesek. Betűzetlen szólevesek, hártyásak és fűszeresek, medúzalé, medúzalé, polipörvény, betűleves.

betűevés, betűleves, öklendezés. Öklendezés, öklendezés, öklendezés. Betűzetlen szólevesek, hártyások és fűszeresek. Medúzalé, medúzalé, polipörvény, betűleves, betűevés, betűleves, betűevés, betűleves, öklendezés. Betű, betű, betű. Betű, betű, betű. Betű, betű, betű, leves. Betű, betű, betű. Betű, leves, feloltás. Feloltódás, lefegyelés. Betű, leves, betűjelés. Elmerülés, elmerülés. Polipokkal, pingpongozás, víz alatti levesevés, felolvasás. Betűjelés, betűjelés. Polipleves, megmerülés. Polipokkal, polipokkal, keringőzés, mélylevesben, balettozás,

Lefetyelés. Betű, balett, úszó betű, úszó betű, úszó hártya, lefetyelés. Úszó hártya, lefetyelés. Megmerülés. Betűnyelés. Szózsíradék, nem is kevés. Szólevesek, mondathártya, híradékok, fölszívása, szivárványa. Lefetyelés, nem is kevés. Betűzetlen, szólevesek, hártyások és fűszeresek, medúzalé, olipörvény, medúzalé, betűleves, öklendezés.

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytat.
1: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
2: zongőr.
1: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
1: Semmi sem víz kárba.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
1: Ne feledje.
4: Lamacsun.hu per donate.
5: And destroyed in 1948. The only house left standing is the house of his uncle Salim al-Bis by Tinat al-Sheikh al-Hassan, a fig tree under which both my grandpas learned to read in the Kuttab. Before visiting Saydun with my grandpa, a carpenter, recreated a mock of our village from memory. This sculpture and tales told, choreographed by walking in a place I belonged to, but I had never been in. Those very brief and infrequent visits to the remains of displaced villages, the passing on of memories and the creation of new living ones, mark the stubbornness of returning and leaving traces over and over again. These moments and the dreams dreamt within and through them are one part of a resistance to the temporary permanence of occupation.
6: But what else? Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
6: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
7: Szereted?
4: A
7: kísérletező
4: zenéket?
7: Válogatásokat?
4: Az.
7: Experimentál.
4: Teg.
7: Experimentál.
4: Teg.
7: Alatt.
4: Több.
7: Alatt.
4: Műsort.
7: Alatt.
4: Is.
7: Találsz.
4: Ebben.
7: A.
4: Műfajban.
7: Például.
4: Donát Kacsa.
7: Klub.
4: Kacsa Klub.
7: Paika.
4: Vagy.
7: Havi.
4: Zaj.
7: Műsoraink.
4: Lamacsun Rádió.

0: Lakma Csún Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldesk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.